ichi we wain. Akuita nyune wenu. Le vulkantun. Wetu beda inke. Luangkong.